0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: on Your Zwanasz. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitang Jó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitang Jó Rádióban.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. These are the sounds of Brooklyn Bounce.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Aç. Açın da.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

tűz még bennem. Én hagyom a dégen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

a 80-as. Kilencvenes.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán, s mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, mindegy nem.
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New Level.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűnös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Bitang Jó Rádió.
2: I like to make this crew sincere, but the muscles in the house within the funk to real.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

0: élővízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitök jó rádió.
0: Mi így szeretünk.
2: Achtung!

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban. Murdering son of the Sierra Nevada. No rain, no

0: Eurodance Mania. Beep up the A-O.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Gitangyó Rádióban.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

Hey ho, hari ho, hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Ez itt a Lazulási velem Szillel, egészen 18 óráig vagyok veletek. Üdvözlök minden külső hallgatót és minden cseteken lévő emberkét, uton, útfélen, ugye? Szóljatok a maminak, a papinak és mindenkinek, a szomszédoknak, mert lazulunk egy óriásit, mit szóltok hozzá? Várok mindenkit sok szeretettel a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Hello, bello! Gyertek, gyertek,

0: Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

0: jazz o Beatongi u radiju.
1: Hey ho, halli ho, hello, bello, kedves bitangok! Üdvözlök minden külső hallgatót, üdvözlök minden cseteken lévő emberkéket, és ahol éppen hallgatjátok a Bitangió rádiót, én Szil vagyok, ez itt a Lazulási. Szóval, hát kérem szépen, 2026, ugye? Június 23-a van, keddi napocska, Zoltán névnapja. Másodlagos mai névnapok, Szidónia, Zolna, Arszlán szultána, Édua Etel zoltána. Hát boldog névnapot mindannyiótoknak. És aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog születésnapot kívánok. Újra megint meleg van, ugye? Mindenkiről folyik a víz. Hát remélem mindenki iszik ezerrel. Na de, ha nem is iszik, akkor lazul velem, ugye? Vagy iszik és lazul. Minden esetre üdvözlöm a cseteken lévő embereket itt a Bitangió Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője rádió.com. Itt van a két robotunk, Bobby és Artuditu, Bubu 81, Csámpás Rozi, Dutyi Dili, Kata, Lara, Nefertiti, Rockerlány 94, üdvözöllek benneteket, nagy puszi mindannyiótoknak, kellemes lazulást. Aztán ugye, jelen vagyok még a heavenface.com oldalon, ahol itt van Lady Sutyerák, Red Jokes, Sunny, Vadrózsa, Varázs Szerúza, Abai, de régen láttalak Abai, Aktív Csaj, Afrodité és még sokan mások. Aztán ugye, jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon, Promise nagy puszi neked, Pusztító is itt van, aztán Aktív Csaj, Thunder Girl, úgyhogy van itt mindenki, minden uton útfélen emberke van, úgyhogy hát remélem, hogy nem fogtok megsülni a mai napon se annyira, és hát ugye jön a hétvége, akár 36-38 fok meleget is mondanak, úgyhogy készüljetek fel rá lelkileg, de erre az adásra is, mert hogy érkeznek a jobbnál jobb zenék, Darkest Night, Red Jokes-tól, aztán Hip Hop Boys, a hegyekbe fent.

Hello, hello, kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér. Pusz-pusz. Jön, érkezik Eminem és Gwen Stefani közös zenéje. Nights Never Die.

Lazulunk 1500-an, ugye élvezitek a zenét, hát remélem, ugye, mindenkinek jó a kedve, még annak ellenére is, hogy dög meleg van, ugye, 31 fok van itt jelenleg nálam.

Hát, hogy de már, kedves szürke kisegél. Ajánlom figyelmetekbe a jégkrémet. Vagy a fagyit, vagy az üdítőt, jó hidegen. Vagy a csapvizet.

Hejhó, halihó, hát kérem szépen, műsorajánló következik, ugye-ugye? Miből lesz a cserebogár? Hát én 18 óráig vagyok veletek. Aztán érkezik kedves Pinocchio, 18 órától 20 óráig, 90-es évek zenéivel, úgyhogy tartsatok velünk itt a Bitangyó Rádióban, ha van kedvetek és időtök. Megyünk az álmok szigetére, mit szóltok hozzá? Egy Kozmonov remixet hoztam. Flammarkers az előadó, aztán Kerozin is befut, hoz egy kis üzemanyagot. Full House Table-jal, 1991-es klub zene, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel.

Ugye, milyen jó lenne egy jó kis lakatlan szigeten lenni mindenkitől távol, és csak saját magunkra lennénk utalva. Hát lehet, hogy nem lenne olyan jó, de azért ebben minden rosszban van valami jó, ugye? Szoktam mondani. Csend, nyugalom, lazulás, ugye? Na de hozom azt az üzemanyagot, a kerozint nektek, ki ne száradjatok.

jó, Hali, jó, meghoztam a kerozint, most már biztosan senki nem fog kiszáradni, ugye, ugye? Remélem mindenki iszik, eszik, és nem bánkódik. Délután van, kérem szépen 16 óra 31 perc, ugye, ugye? Már lassan, hát reméljük megy le a napocska, és nem fog annyira tűzni, és lesz egy kis levegő, és levegőt fogunk kapni, ugye? az sose árt egy kis levegő. Bár hajnali háromkor én kint voltam az udvaron, és annyira jó a levegő volt, gyerekek, hogy nem akartam visszamenni a lakásba, szó szerint. Na de érkezik egy kis műsorajánló. 18 órától egészen 20 óráig fog benneteket szórakoztatni, kedves Pinocchio, 90-es évek zenéivel, úgyhogy tartsatok majd vele én utánam, ha van kedvetek és időtök. Ami a zenét illeti, érkezik Chris Rea, On a Beach, egy jó kis punk unik Deep House remixben, aztán Nana is, Remember Time itt a Bütöngyó Rádióban.

Hello, bello, kedves Dutyi Dili, hát remélem a Dutyiban nincsen meleg. Érkezik egy régi-régi dalocska, az előadó Nana, Remember Time a dal címe. Én nagyon megszerettem már régóta, és gondoltam, hogy elhozom nektek, kedves hallgatók, fogadjátok nagyon sok szeretettel.

Hey-ho, hallihó, hello, bello, üdvözlök mindenkit, aki esetleg most kapcsolódott bele a műsorba, lazulunk 1500-600-al, és elnézést a hanggal kapcsolatban, mert hát sajnos vannak olyan felvételeim mostanában, amik hát vagy régiek, vagy éppen halkak, és ilyenkor nekem fel kell, hogy erősítsem a zenét, hogy halljátok, aztán vagy elkapom, vagy nem, ugye, lehalkítani. Na de igyekszek mindenféleképpen. Üdvözöllek, nagy puszi neked, kedves Tika, ugye? Üdvözlöm a szerencséseket és a szerencsétleneket. Hát nem más, mint Tika, nagy puszi. Mi az? Végeztél a melóval, hogy itt vagy, vagy csak miattam jöttél? Hát aztán itt még megláttam, kedves, a heavenface.com oldalon is Lady Sutyerákot. Hát nagy puszi neked is, drágaság. Ugye, ugye, hát gyertek, gyertek mindegyik falra, ahol csak vagyok. Úgyhogy várok mindenkit. Érkezik Benassi Bros, egyik dala, Turn Me Up, DJ Kuba és Nathan remixe. Aztán egy 2014-es magyar zene, egy magyar DJ Desi remix, Soho Party, gyere, táncolj! Hát akkor gyertek, táncoljunk!

közlöm veletek, hogy ma sincsen rajtam nejlonka, ugye, eldobtam, most pár hónapig nem lesz rajtam. Aki nem tudja, az a nejlonka, az az otthonka.

sokak. Magari un gyerünk, táncoljunk. Jön, érkezik halott pénz, amikor feladnád Metzger Viktória és Andrew remixeit a Bitangyú Rádióban.

Hát képzeld el, Tika, ha az sincs rajta, itthon minek? Ja, meddig akarsz, gyere mara, ja, meddig akarsz, gyere mara. Itthon nem kell kiöltözni senkinek, aki otthon van. De megsugom, hogy harisnya van rajtam. Szeretek inni, ha boldog vagyok, így szeretek élni, hogyha rád nézek, szeretet nélkül. Hello Bello, nagy puszi neked, kedves hava, üdvözöllek. Amit együtt vettünk most ki. Érkezik egy érdekes zene, Nickelback, Have You Remin, mi egy Press Play Remix, figyelj, fülej.

A hónom alá csaptam egy magyar zenét, már nagyon rég hoztam, éppen itt az ideje, hogy hallgassuk meg újra, ugye? Nem más, mint Hold Viola 2016 Bánat utca, figyelj, fülej. Aztán majd érkezik Milk and Sugar is, Canto del Pilon címmel.

De jó lesz nekem a tegnap esti tejbe gríz, amit nem ettem meg vacsorára, kihagytam tegnap a vacsorát, és nem lett semmi bajom. Úgyhogy jó lesz nekem, jó, hideg, wow! Jön a tej és a cukor, Canto del Pilon, Milk and Sugar, egy te mind bootlegben, itt a Bitangyó Rádióban. Hát bizonytéka, úrinő nem köpköd, majd le fogom nyelni adás után, mert hogy én ugye nem szoktam enni adás idő alatt, az a minimum max iszok, ha úgy van, de azt is módjával, ugye? Bár most igazándiból megsogom nektek, hogy laktózmentes tejet vettem. Én nem vagyok allergiás a laktózra, de bármilyen tejet megiszok. És képzeljétek el, hogy megkívántam egy kortyot, jó hideg tejet, és belekortyoltam, és furcsa volt, mert hogy édesnek találtam a tejet. Létezik az ilyen?

A Lady Sutyerák beküldött nekem egy jó nagy adag palacsintát a heavenface.com oldalra. Hát azon van minden, gyerekek. Banán, csoki, málna, úristen, végem van.

természetesen hoztam magyar zenét is, méghozzá négy ütemet Sabbath Master-től, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Aztán érkezik Feeder Goodbye Poor Beat Remix itt a Bitangyó Rádióban.

Na igen, kérem szépen, öreg járgány szivatóval indul, szokták mondani, meg van egy ilyen dal is. Emlékszem, volt Trabantom, Istenem, 6 voltos volt, annyit toltam, én még annyit soha nem toltam kocsit, esküszöm nektek. Na de hát minden kornak, ugye, a 90-es éveknek megvolt a varázsa, és hát ha már varázs, akkor majd 18 órától is lesz varázslat, miközben egészen 20 óráig érkezik Pinocchio, és a 90-es évek zenét fogja hozni nekünk, úgyhogy ne menjetek majd sehova, tartsatok velünk itt a Bitangyó Rádióban. Itt van Feeder, goodbye!

Hát kérem szépen, buli van nálunk a Bitangyó Rádió chat falán, mindenki nyomatja a jó kis gifeket, és hát látom, jól érzitek magatokat. Hát ez a célom nekem, ugye? Ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal, redzonechat.hu oldal, bitang kötője jó, kötője radio.com, heavenface.com.

Jelentem, itt még nem dörög az ég, még nem, nincs vihar, viszont áll a levegő, és biztos vagyok benne, hogy lesz valami, érzem is amúgy, úgyhogy ilyen volt a vasárnap este is, nagyon nagy vihar volt itt Kőbányán, hát essen csak, legalább nem kell locsolnom.

Hoztam ám én ilyen retro féleséget is nektek, hogy legyen egy kicsit retro érzés is. Érkezik Neoton Familia, I Love You, DJ Desi Retro Sensation remixe fog érkezni. Aztán Robin Schulz, Sugár, egy kis cukor, ugye?

0: She got cherry lips, angel eyes. She knows exactly how to tell.
1: Ugye, ugye, a videóklipben Francesco Yates, nagyon helyes fiú, göndörhajú, júj.

0: El kell, hogy mondjam, hogy ma is nagyon jók vagytok. Hoztam egy kis Edda zenét, Edda művektől a Hűtlent, méghozzá 2015-ös DJ Ubi Club Mix, figyelj fülej! Szerintem előző életemben én könyves lehettem, mert annyit kalapálok nektek minden lazulási műsorban, hogy ez már borzasztó, ugye? De hát sajnos, vagy nem sajnos, ez a lazulási műsor, ez erről szól.
1: Ez a Bitang Jó Rádió.

Rame la mia buli. Mert bizony, tovább folytatódik majd a jó kis buli Pinokkióval. 18 órától 20 óráig 90-es évek zenéit hozza, tálalja majd nektek, úgyhogy tartsatok velünk, ha van időtök és kedvetek. Az tuti hódziher, hogy érkezik Bad Boys Blue, You Are a Woman, 2019-es feldolgozás, aztán egy kis Tiesto is becsöppen, ugye? Jó apánk, méghozzá Secrettel, ez itt a Bitangyó Rádió.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Egy kis tiesztó, ugye? Szikrát!

Ildikó, hatalmas nagy puszi neked a heavenface.com-on. Vagy gazella. Ennyi nevet?

Pinokio, már itt is van a Bitangyó Rádió chat falán. Na de érkezik az utolsó zeném számotokra. Az Gordon City egyik zenéje, Imagination, Jackfell bootlegje, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Előre is, kedves Pinokio, neked jó adást kívánok, és sok fülelt, és hát majd a többit mondom nem sokára.

Nos kérem szépen, eljött a búcsú pillanata, mert hogy, ugye, én is emberből vagyok, és nekem is van családom, és hát jó pár napig nem leszek veletek, leutazok vidékre, nem titok, úgyhogy legközelebb jövő hétfőn találkozhatok a hangommal, érkezek majd még hozzá, mivel is? ugye? Hát a Rockvillámmal, úgyhogy várok mindenkit jövő hétfőn a Rockvillámmal este 8 órától. Addig boldogít titeket a többi kedves kollégám, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és mindenkinek majd jó hétvégét, és vigyázzatok magatokra a hét közepén, meg minden egyes nap, igyatok, fel ne forduljatok. ugye? Hát köszönöm a figyelmet, sziasztok, szia voltam, hello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen. Pinocchio.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: İspan. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek, dicsőlovat, szép adu, hát szép adu, hát. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szíved, terve?

Hello, hello, hölgyek, urak, itt a Bitangyó Rádió. Némi meglepetés árán, ugye? Ron helyett, hogy érkezem én, hiszen Ron ugye betegségi miatt a távolon marad. Utána persze kízi sem lesz, azért úgy gondoltam, hogy netem valami, vagy éppen valaki legyen ebben 2 órában, aki éppen unatkozna, vagy éppen szeretne velünk tölteni néhány órácskát még. Szíl után hát akkor azoknak megadatassék. Ó, basszus, megint ez a beszéd, ez a beszéd. No, szóval lényeg, hogy én vagyok itt most előttek egészen 18-20 óráig. Egyelőre itt állok teljesen tanástalanul, hogy most mit is kellene csinálnom. Mit játszunk? Egyszer egyet, vagy segrepacsit. Szóval gondolkodom. Persze, semmi nem jut eszembe. Ebben a fafejben mi is jutott, kérem szépen, eszembe.

0: T-Mobile. Egy fantasztikus felvétel, újra értelmezése, ismerős arcok, és a nélküled. Szóval gondolkodom, mit is kellene csinálni? Hát jó, zenélni az egyszerre biztos. De hogy milyen zenét kellene játszanom? Na, döntsük el gyorsan, milyen zenét játszunk. Barátok, bízom. Ma gyereknapot tartunk. Szóval várom az ötleteket, kérem szépen. Kinek műt eszébe? Hát, Boniem, talán a kisegérnek, ha körülnézek a listájában, talán találok. Az a baj, Boniem, hogyha Boniemet játszok, akkor bizony több zene nem fog beleférni a mai este folyamán. Küdjébe! De aztán ne fügyjél le! Az igazat megmondja, nem vagyok annyira kívánságom műsoros műsorvezető, hiszen ez egy olyan kis gagyi műsor, megmondom őszintén. És persze át vagyok, hogy jól be lehet szopatni a műsorvezetőt, igazából egy olyan felvétel, amit igazából az ember nem ismer, aztán bekérnek. Úgy gondoltam, merész kifejezése, én meg a gondolat, kérem szépen, ebb gondolat bánt engemet, párnák közt ágyban halni meg. Üden ezért nekedek a szava, kérem szépen, így kedden délután. Katya rossz őse van, kérem szépen, Londonban. Túl vagyunk a 33 fokon. És csak nézek előre ki a fejemből, és persze látok, amit látok, látok, amit nem látok. A lényeg az, itt vagyok. Szóval akkor, mit is kéne játszani? Ez itt a főbb gondolat.
1: Egy örötti borottán.
0: Hát kérem szépen, Pitangyó Rádió, tetká! No! Kezdjük előről. Most neki még egyszer. Legyen kívánság műsor! Gyerekek, Kata milyen hallgatak mostanában. Ez egy egészen új Kata. Hallgatak, csak figyel a háttérben. Annyi mindent kéne még elmondanom. Csak remélnek ezek a sustorgós szavak. Na, kisegér a csókos, megint kapja a sajtokat. Én, nekem meg diétáznom kell. Hol itt az igazság, kérem szépen, hát az indikál... Basszus kulcs, nem tudok beszélni. Az igazság oda át van. Kisegér, adsz egy sajtot nekem? A labda van, mikor az áll pöttyös. Magányos menő, mint a vizét vesztett papat. Na, most komolyan.

Na, szóval lehet küldeni szívküldi szívnek, meg ilyeneket tudja, hogy szokták volt mondani egy ilyen kívánság műsorban. L'amour toujours. Í, basszus. Hát meg mindjárt R2D2-ba. Nanu, nanu. Ja, nem az volt, mindegy. Mint az 5 millió magyar. Addig kértem, hogy tudtok kérni, ugye, mert a tegnapi adásom alatt, ha jól emlékszem, igaz kedvesem, talán 6-szor ment el az áram egyébként, hogy ma sincs ez teljesen biztosítva, és már nem fog megtörténni ugyanez a baleset. Eddig nem volt semmifeleg X-szer, kérdem szépen, hogy behállok adásba. Még az áram is megmagacsa magát, és visszafele indul meg. Na, megint Gőgös Gunár Gedeon, meg a Misi Masa mosodája. Vagyunk! Na, kedvesem! Jöjj, kedvesem, gyere, ülj ide mellém, mondd el, mi bánt. Engem a hőség, de az nagyon. Én kis naiv, hogy akartam venni klímát, kérem. Na, megjött, hát úgy kivágom, mint a macskát, szarni.

Nincs, mert segítettem rajta. Ugye Wolfi megbüntette. És bizony ezért esik letölteni a rászabott büntetést. Na, szóval mi egy vérből valók vagyunk, vagy nem vagyunk, vagy mokuk. Na, szóval, fú, basszus, hallod életem? Hát nekem lehet, hogy le kellene feküdni, mert mint a surdanak fölment a vérnyomásom. Magas a vérnyomásom, felmegy a lázam, hát kérem szépen, megörül a babaházam. Most mi van? Na, ja, hát akkor kezdődjék, vagy folytatódjék? Hát kérem szépen, csak úgy özönnek a kívánságok, ugye nem győzöm őket teljesíteni. Eddig ugye egy se jött. Akkor zenélek magamtól, de akkor ráfáztok.

Kata már nincs itten. Beleragadta a szó. Na, kérem szépen. Hát akkor táncra fel. Kert fel a szomszédodat. Csenges át hozzá. Mondd azt neki, hello. Mi a meló? Na, ugye elkezdtem mondani ugye tegnap a folyamon, hogy bizony, ugye terve van véve, hogy jövő március magasságában kellene terveznünk egy rádiós igazi nagy találkozót. Szóval nem ilyen mini találkozót, hanem egy olyan igazi bazinagyot. Mint a bazinagy görög lagzi, tudjátok. Ez olyan bazinagy bitangyú rádiós találkozó lenne. A megjelenés szinte mindenkinek kötelező, kérem szépen kivétel nélkül. Csak is kizag az én engedélyemmel lehet majd távol maradni. Hát lehet regisztrálni egyébként. Más is megcsinálta ezt egyébként. Csak a rendszer ugye jelzi, ugye újabb e-mail címmel be tudsz regisztrálni, mindegy új e-mail címet kell választanod. Generálsz egy e-mail címet, egy komoly e-mail címet, és már is be tudsz lépni.

Na, szóval, mit hallgassunk, gyerekek? Ja, most hol tartottunk? Ja, márciusnál, igen, tehát jövő március. Első-második hetébe tervezünk zem-zöm-zum-zum-zum-zum egy rádiós találkozót. Igen, a bubukám Angliába. Jöttök a bubunéval? Akkor jó, akkor egy egész repülőgépet meg kell töltenünk. Kibőrlünk egy fapados járatot. Szerintem kárzenet kéne, hiszen úgyis végigpofázom az egészet. Úgyhogy mindegy, mi szól igazából.

Bobukám, mehetünk Romániába is szerintem. Ott elég egy busz bérelni. De figyelj, Daddy! Hát cool az van. Nekem cool melegem.

Gyutyi Diri téged? Még olyan napnak? Akit a Facebook is üldöz, meg a TikTok, meg a Twitch. Jaj, készül az új weboldal, gyerekek, ugye már láttam, sőt már dolgozom is benne, több-kevesebb sikerrel. Ami készít, egészen új tervezésű lesz, egészen egyedi lesz egyébként. Nem a megszokott sablon lesz, egyedileg kódolt weboldalunk lesz, hiszen valaki tett róla, hogy új weboldalt kelljen csináltatni. Valaki szeretett bennünket, vagy éppen engemet. Mert szeretni jó, kérem szépen, a bolondulásig.

Nefertiti, ettől menekülj meg szerintem. Az úgy, hogy Dili szeret valakit, annak bizony annyi.

Akkor maradunk Budapesten, kérem szépen. Szóval jövő márciusban életem, te hol vagy már megint? Kines az ablakon. Na akkor zenélgessünk. Egy végetem érő álom a Bitangyó Rádióban. Álom, álom, édes álom. Ákom, bákom. Dutyi Dili. Tudod, veled vagyok.

0: Mert ez a Bitangyó rádió.
1: Itt mindenki hülye!
2: Itt mindenki.
0: Hát nem is nagy számban, kérem szépen. Ugye a nagy számok törvény alapján itt bizony mindenki hülye. Persze vannak kivételek, mondjuk például én. És persze szerény is vagyok, igaz kedvesem? De az hagyján is milyen melegen van. Jaj, babám, élőzünk egyet? Á, most nem szerintem. Majd holnap. Hát, kiséged neked a legjobb. Nem kell hajat mosnod. Vidal Sassoon. Hogyan van az a reklám? Az én hajam is attól ment el. Volt valami ilyen. De nem, az másod. Mostan fogadtam, de entel az én fogam is attól ment el. Mennyi jó szlogen volt régen, igaz?

No, akkor nincs kívánság, nincs kérés. Ezt szeretném, hogy ilyen rendesek vagytok egyébként is. Együtt érzek a műsorvezető kollégával, vagyis pontosan velem. Hát kedves kém, ezen nem olyan. Akkor váltunk non-profilt. Hú, gyerekek! Nem volt meg a nyolcszerem, ma se úgy látom. De így folytatom, meg se lesz.

0: Jaj, figyelj, ez a legjobb.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagyunk.
0: Hát ez kúva jó.
2: Ez örö, ez borotán. Ez áll öröti borotán.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagyunk.

Experience és a felvétel. Egy véget nem érő álom, The Never Ending Dream, a Beatling Rádióban. Ja, egyébként még gondolkodom. Mit is fogok mondani, kedves szépete neki? Mit jön a bölcsőm és akarom, hogy mi van? Na kérem szépen, egy van. Ez a Beatling Rádió. Benne egy fafejű. Benne DJ Öci. Sweet Caroline.

Hát a kedves Dutyi, de az javítanám azt, hogy olyan vagy, mint a bárány, mint a fekete bárány. DJ Ötzi!

0: so good, so good. Azt mondja, kedves emenyem, jól vagyok? Hát nem tudom magam sem, az igazat megvalva. És lemeri írni, hogy most mennek medencézni. Lók, először, tehát a DJ Öci és a Sweet Caroline, ugye egyébként egy fellógodás egy régi múlt idő zenében. Jaj, na, valamit találtam nektek megint, na figyelj! Édesem! Kukú!
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

Szóval későn érkezők, tehát ugye készülőfélben van egy rádiós találkozó, egy igazi bazi nagy rádiós találkozó 2027 márciusában. Az első vagy második hétvégéje lesz majd szerintem a befutó. Hisz ugye március 8-án, mint tudjuk, hogy a nemzetközi Zoltán nap van. Hát igen. Fekete bárányok. Ja, meg van nőnap is. Tagadó bálványok, üldöztek ördögök. Rej meg kis alkohol. Csak hogy emeljük a szintet. A rock himnusz és az alkohol.

És szeretném, már most kijelentem, szeretném, ha többen lennék, mint a múltkorin voltunk. Én megteszek mindent, hogy az összes rádióság és a jövő részét összetoborozzam nektek. Viszont ugye ebben majd szükség lesz majd egyébként némi hallgatói segítségre majd. Mi van, boldog karácsonyt? Hát lassan itt van végül is. Lassan havazni fog. Ilyen, kánikul után már is csak hó jöhet egyébként. Gyerekek, éjszaka akkor a vihar volt itt Londonban. Nem mertem kimenni a házból. Azt hiszem elvisz az orkán. Nem az orka, hanem az orkán. Szorkán. Ezek a hasonlatok, édesem. Hát még a földkerek, ugye mindig lesznek rockerek. De sokat beszélek máma. Kérem, hogy te holnap csendbe leszek adás alatt.

Egyébként ugye Ronnie lett volna adásban 18 órát, és ő zenei stílusa ugye igazából a rock zene. Nem állunk ugye messze a fától. Milyen fától? Még belénk csap a villám.

Jaj, gyerekek! Te vagy a himnuszunk! Ugye Wolfinak azt mondja, nincsen hangja. Hát nekem sincs. Mi van, hogyha még lenne is, mi? És nem fából. Fából vaskarika.

Na, egy kis alkohol a Bütöngő Rádióban. Csak mindenki belekerüljön ugye a mámorba. Egy rock himnusz a Bütöngő Rádióban. No, édesem. Erre varjunk gombot. Egy rockbus, ami nekem is igazából tetszik, gyerekek. Hittitek, vagy nem hiszitek, ez a rockzene tetszik? Ez van egyébként a babám hatása. Vagy hatása van rám? Ez a kisugárzása van, kérem szépen, Csernobilnak. Engem megfog. No! Peace in Black! Blind and Frozen!

Blind and Frozen. Jaj, életemet, ír ez a mondandóját a dolognak. Itt a vonzás hatalmáról szól a történet. Így basszus, már húsvét van. Rohan az idő, kérem szépen. Előbb a karácsony volt, most már húsvét van. Nem baj, babám, megyünk a szigetekre, tudod.

Még jó, hogy szegény Steeler beharangoztatom, hogy 90-es évek zenét fogom hozni nektek. Hát kicsit eltértünk tőle. Babám, jó ez?

Neszed Ötyödirő gyártam, én is látod, megvanásba részesültem. Az anyám ideges úristenit. Nagyon csöndnek lehet volna maradnom. Kicsim kiengeszteltek. Hát most jártam a muzsikát neked. Legyen az az engesztelő muzsika. Pixed in Black. Ezért már megkapom a kis üvedet, nem legalább?

Mi Bergamo Rockra gyerekek. Egyébként Gazsi barátommal, minden igaz, akkor egyébként idén megyünk még egyébként egy Beast in Black koncertre. Mondom, a minden igaz. És persze, hogy ez a lemez már megvan a birtokomban, hiszen szerelmemtől ezt a lemezt megkaptam ajándékba a születésnapomra. Azat is persze ékessége a lemezgyűjteményemnek. Viszem magammal mindenhova is.

gyerekek, hülye fafejű Pinokki, ugye? Kitalálta a nyár kell, és kérdezik, hogy vesz magának egy klímát. Egy mobil klímát. Hát a gyerekek, ma megnéztem legalább 20 oldalt, ha nem 25-öt. És szinte az összes helyen autostock egyébként az a hülye klíma.

No, kérem szépen, bitangyoradio.com, benne a Beast in Black nevű zenekar és a felvétel a Blind and Frozen.

De nekem gatyó kell, nem inkel. De azok egyet ingyen. Ja, megfelel. Hát olyan, hogy te is mondd a maskarabot, Sarlot, külön izé, kódex kell hozzátok. Na, egy nagy kedvencem. Vörös István. Prognózise. Hajsza közben.

0: Ez az a tipikus felvetéken, ahol általában el szokott gurulni a gyógyszerem.
1: Mert nincs már visszaút.
0: Hát nincs már visszaút. Prognózis.
2: Nem sajnálom, csak élni szeretnék.
0: Hagyjatok élni!
1: Mert

0: hagyjatok élni! Prognózis!
1: Én az időt nem sajnálom, csak élni szeretnék.
0: Hagyjatok élni! Hát minden!

Ja, hogy pontos idő, kérem szépen, mennyi a pontos idő? Azt mondja, 17.8.53, ja, na, szóval, hát gyerekek, a lényeg az, hogy ugye ez a Bitangió Rádióban a Falfejő Pinóki egy egészen szokott időpontban, hiszen keddről van szó, ugye kedden ilyenkor olyan szokott az adásban lenni, de hát ugye ő megbetegedett, aztán ugye kéz is kidőlt a sorból, ugye, aztán maradtam én, mint ugye Jolly és a Joker, na, képzeljétek el, hogy van már nekem egy nagy örömünnepem egyébként, hiszen van nekem egy csodás lányom, aki egyébként ma ünnepi születésnapját, és hát ugye nem szokott engem nagyon hallgatni, de innen is kívánok neki nagyon sok boldog születésnapot, kedves lányom. Ugh, ezt megkönnyeztem. És persze van egy csodás fiam is. Az egyik kedvenc felvétel ez a felvétel. Ezen óta. Nap után, minden nap délután eljött a dédapám. Mesélt olyat, mesélt sok csodát. Igen, mesélt sok csodát. Lódított is.

Endre Reisz Károly és a Skorpió. Hagyjuk itt a város zaját, jöjjön! Dédapám a Bütöngyő Rádióban. Egy legendás korszak, legendás felvételi Bütöngyő Rádióban. The best music.

Nem, hát nem gagyizok azért annyira le te. Olyan 9000-es, 12000-es szeretnék venni. Egy fantasztikus dal, egy fantasztikus szöveg, kérem szépen, Scorpio Fredrix Károly, azokra 74-es évekből, egy igazán kultikus dal. D. Nagy Lajos! Bizony, bizony, a Forrest egy párszor megfordultanak én a diszkóimban, mind úgymond sztár fellépő. Bikini és a felvétel. Adj helyet magad mellett.

Oké, megteszem, de szerintem a bátyja is megteszi. Még maradjak, megmaradjak. És ezt persze köszönöm szépen mindenkinek a jó kívánságokat kicsi lányom nevében is. Megérdemli.

Stay with the Dolly Show. Hát kérdésem, hogy végén még rocker leszek. Rocker 2. Magad mellett, az ablakhoz én is odaférjek, mesztelen vállathoz érjen a vállam. Engedd, hogy megkívánjam.

Igazán szép hangszer a gitár, kérem szépen. Szeretem hangszer, akár csak a zongor, illetve az orgona. Remetek fantasztikus hangra képes a gitár húrja. Kell hozzá egy jó kéz. És bizony jó kézben van az a gitár. Akkor bizony-bizony sír az a gitár. Bikini, Dénai Lajos és az agy helyett magad mellett. No, köszönöm, hogy az ember ugye így már így az ideje derekán túl, ugye ilyenkor az ember elgondolkodik rajta, és hogy hát mit művelt az elmúlt 60 év folyamán, és hát bizony voltak benne jó dolgok, és persze voltak benne persze rossz dolgok is, hiszen ugye így kerek a világ, hogy van benne jó is a mérlekben, és persze van jó is, ugye. Így persze eme férfiasságom terején, mondjam így, kifejezve szépen magamat, kérem szépen, ugye jött az életembe egy lány. Úgy is mondhatnám, hogy jött a csodatévő lány. Ez úgy hívnak, hogy Zorka. Hát a csodatévő lány. Legyen még velem sokáig.

Szóval, kedves Nefertiti, a kérdésedre válaszolom, azt hiszem talán olyan 2 hét múlva, tehát azt hiszem jövő hónap elején indul majd a weboldalunk. Hozzá lehet férni persze majd regisztráció nélkül is, illetve lesznek olyan funkciók, amiket bizony majd el lehet érni regisztráltan is. Ilyen például a színállítás, ugye a háttérállítás, illetve ugye van egy olyan funkció az oldalon, hogy ugye lehet majd ugye írni a műsorvezetőnek ugye adás közben, a oldalon keresztül. Jaj, de magas, tehát aki nincs benne a cseten, szeretné írni adásban, hogy te hülye, mekkora hülye vagy, hát látni fogja, és meg tudja tenni majd a külső hallgató is. Na kérem szépen! Bódi László, alias Cipő, és a Republik. Szintén voltak már rengeteg szerepként a diszkóimban, Pécset ugye is, Harkányban is. Éppen fénykorukban. Rángatom a ruhádat, még, ennyi nem elég.

kicsi az ország, nagy a bánat. Hát ugye persze a bánat már múlófélben van, úgyhogy hiszen volt egy rendszerváltás Magyarországon. Kicsi vagyok, ha meg nem... Van, aki örül neki, van, aki kevésbé. Ennyi nem elég. Politikát nem hozunk a rádióba. Bálna, repül a bálna, mindenki... De azért repül a bálna. Gyász,

0: No, kérem szépen, tehát aki hülye, az is marad, hogy ez volt, tehát ugye Cipő vagyis Bódi László és a zenekar, ugye a Republika Bitangyor Rádióban. Hát gyerekek, túl vagyunk az első órán már egyébként, igen, belekezdtünk már a második órába, és hát ugye volt a múlt hét végén egy fantasztikus nagy koncert Budapesten.
1: Bingisztán miniszterelnöke. Este 7-től élőben láthatják, ahogy reagál az őt ért korrupciós vádakra, beszél az ország problémáiról, és saját elmondása szerint megoldást kínál Bingisztán látszólag kilátástalan gazdasági helyzetére. Tehát este 7-kor jövünk élőben az ország vezetőjével.

0: Azt hiszi, hogy ez az ország, ahol én járok hozzá az adóshoz.
1: Mit hozhatunk az ablakon?
0: Egy vizet. Legyél kedves.
2: Erre mondja nekem. Megnézem, hogy mit tudsz.
3: Fiam, ezt meg kell tenned a hazánkért. Ha ebből az igazság szérumból csak egy pár cseppet belecsepegtetsz az italába, bevall minden biztonságot, amit elkövetett 8 év alatt, és képtelen lesz hazudni. Isten áldja Bincsisztánt!
0: Miből vagy?

0: Azt kell szépen az ózdi fiú. Miből lesz a cserebagár, azt is mondhatnám.
1: Az a jármata, hogy de szeretem pénzt.
0: Ugye föltűnt a való világban annak idején. Aztán ez lett belőle, kérem szépen. Jött az a felvétel, ugye rengeteg támadás érte a muzsikát, annak a szövegét, és persze annak a videóklipjét is, és persze, amit a koncerten is előadtak ugye hozzá. Dramaturgiát szintén hatalmas port kavart, kérem szépen, a médiában. Ez tehát, hogy a Majka is a felvétel, a Csurran a Cseppen, a Bütangyó Rádióban, a Fafejű Fafejű Pinokjú egészen 20 óráig.

Baby, baby! No, kereszt, hogy ez a bitangyó rádió benne a falfejő Pinocchio egészen 18-ra. Ugye holnap ugye szerdáról lévén szó, ugye holnap ketten leszünk ugye Pittel, majd egy adásban. Én érkezem 18-rától a Maxi Sensation című műsorommal, aztán pedig engem követ majd ugye 20-rától Pete és a Eurodance Mania.

0: Egy fantasztikus hang.
1: S könnyűnek érzem.
0: Ő Révész Sándor. És a piramis. Ha volna két életem.
1: Jaj,

egy fantasztikus korszak, kérem szépen. A fantasztikus korszak, egy fantasztikus hang. Révész Sándor és a piramis. És ha volna két életem, tudnám, amit ma nem.

0: Szakértő, hogy ez a Bitangyó Rádió, benne a Fafejű Fafejű Pinokio egészen 20-ra, aztán pedig megyünk majd szépen csicsikálni, vagy éppen pihenni, vagy éppen nézzük ugye a meccset a tévében, ha minden igaz, nem marad el, mint a nap este, ugye a második fél, de ugye kérem szépen a francia meccsnek. Mi lett a vége a francia meccsnek? 1-0-ig láttam. Szóval kérem szépen, a világ az egy nagy űr, amivel ugye többen is benne vagyunk a világ minden pontjáról. Sokan születünk ugye szürkének, igazkodás szürkékészségére is, persze van az a nóta, hogy nem mindenki születik szürkének. És vannak a kivétek, akik bizony kérem szépen szürkének születnek, mint a kisegér. Ő nincs már, de van albinóban, létezik kérem szépen kisegér, de milyen ki az izigvérik szürke kisegére. Mert ez a Bitangyó Rádió, és bizony-bizony, nekünk van egy szürke kisegerünk.
1: Hagytátok, hogy feladjunk. Ezzel szeretnénk búcsúzni. Halottpénz 15.
0: A kis... Én ott leszek, mikor feladnád, vagyis pontosabban mi, mint a maga Bitangyó Rádió, ott leszünk, mikor feladnád.
2: Mikor feladnád, amikor fejedetben hajtanád.
0: Bitangyó Rádió.
2: Nem elmert az élet.
0: Halott pénz.
2: Összem

0: No, kérdezik, akkor várjuk együtt a tavaszt, hiszen ugye mondottam 2027 márciusában. Egyébként még csak egy hátsó hagyalapi gondolat. Össze kéne rántani egy igazi orbitális nagy bütöngő rádiós találkozót.
1: Most! Hátul középen oldal!
0: Na figyelj, kisegér!
1: Aki itt van, legugol!
0: Na legugol, gyessék! Ne sumálkolj!
1: Ha legugolva majd elénekelnénk egyszer ezt a refrént.
0: Tessék legugolni!

0: Ugyanazt tudjátok, hogy egyikünk sem szürkének született.
1: Hát ez így nem igaz teljes egészében, ezt megcáfolja az én kis barátom szürke kisegére.

Sorkin szépen a lényeg, hogy nem Sorkinnek születik senki sem. Persze, hogy ez alól vannak a kivételek, hiszen mint tudjuk, ugye mindig a kivétel erősíti a szabályt. Lásd, Sorkin kisegér. Jogos, hogy barátom, többször ugye hallgattuk ezt a felvételt, és bizony, hogy mindig meg szokta szólni ezt a felvételt, ezt az előadott igazából az énekest, hogy ez az énekes, ez nem is annyira jó énekes, ez inkább csak visszahozza a csapatot. Én igazából teljesen másképp látom ezt a felvételt, legalábbis nekem, mint rock, ez a felvétel tetszik, na. Kimondom őszintén, basszus, tetszik.

0: kopott öltöző, egy magányos gitár.
1: Ez még halott pénzkoncert volt.
0: Elment mindenki már.
1: Hosszián és az éjfili lány. Szerintem semmi baj nincs evel a hanggal.

Ugye rengeteg zenei műfaj létezik a világban. Ezek egyik a rock. Mert ugye azt mondják, hogy rock az örök és persze elpusztíthatatlan. Ossian és az éjféli lány a Bitangy Rádióban. Egy biztos, vannak olyan muzsikák, olyan felvétek, amiket bizony nem lehet elvitatni. Hiszen bizony egy bizonyos időben egy bizonyos generáció nőtt föl egy bizonyos felvételen.

köszönöm szépen, hogy a generációk nőttek fel ezen a felvételen is. Milyen szép Kobori János. A figyelmesen is nem lehet közöttünk. Omega és a Petrom lámpa.

Egyre egy klasszikus egyet a pokolgép és lágere, a gépinduló. Ezre kénekelték a felvételt. A kabátom nem balon, és persze az arcszeszem is csak pitralon.

hát ez nem P-mobil. Ez pokolgép. Így megjött János is. Megjött a hódító. Szúzunk az éjszakában.

0: Jelentem, lassan belecsaptunk a húrógóba, a Bitang Rádióban, a Fafejé Fafi a Pinóki, ugye kedről lévén szó, amúgy is ugye zúzás lett van a Ronival. Tőlem viszonylag távol eső műfaj. Pokol gép és a gépinduló a Bitang Rádióban. Most pedig ellátogatunk egy olyan fővárosba, egy olyan városba pontosabban, egyébként nekem is volt némi kötődésem szüleim révén. Ez a város Szombathely. Mondom csak el, hogy ez a Lord felvétele.
1: Életem valahol véget ért, a szíve már nem dobog. Fekete földmélyén örökre megnyugodott. Nem síratja senki őt, nem könnyeznek a sírja előtt.
0: Hát az orkám. Ebben az érteketed is benne van helyel közel. Hányosan.

Ugye mindig megvolt a két tábor. Kezeket fel! A diszkó és a rock között. Ki ezen nőtt fel, ki azon nőtt fel. Egyébként érdekesség, hiszen én egyébként rockon nőttem fel, úgymond. Ugye nekem két bátyám is van, szintén hatalmas rockerek egyébként. Ugye mi hárman laktunk ugye egy szobában, ugye annak idején gyerekkoromban. És ugye állandóan ugye én voltam ugye leszavazva, tehát ugye nekem azt kell mindig hallgatni, mint igazából ők hallgatok, ugye Deep Purple, meg Nazareth, meg nem is tudom, miket hallgatok annak idején. Szóval bizony, azokon nőttem fel. Aztán valahol félre csúszott az életem, és átpártoltam a könnyed zenei világ fele. Nagyon szépen köszönjük! Kisiklott a vonatom, ráhutott a C-vágányra.

0: Szombat helyi Lord a Bitangy Rádióban. És a Vándor.
1: Egyszerűen élmény volt itt lenni. Köszönjük, hogy itt voltatok. Hogy
0: Egyébként ez igaz élmény volt itt lenni, nekem meg 2 órában.
1: Továbbra is veletek örökké. Buli után, akit érdekel, a Lord Sándornál kijövünk egy pár perc múlva, és ott találkozunk. Nagyon szépen köszönjük.

0: szervezőknek, hogy itt lettünk, de az, hogy főleg Team Sheet voltatok, az a lényeg.
1: Szóval a Bittangó Rádióban egy félresiklott műsor, ami igazából ugye 90-es éveknek indult, aztán kívánság műsor lett volna belőle, aztán lett belőle egy rock műsor. Akkor érkezik egy olyan felvétel, amit igazából én, amikor ilyen műsort, ilyen zenéket játszom, hogy akkor mindig leszottam játszani ezt a felvételt, mert bizony-bizony, hogy akkor ennek a felvételnek itt a helye. Unknown eredeti, ugye, ismerős arcok, és enélküled.

Egy gyönyörű hangszer, nem is kell több szinte egy dalhoz. Ismerős arcok és a nélküled a Bitangyó Rádióban. Egy igazi himnusz, kérem szépen.

gyerekek, az igazatom megvalva. Ki nem álmodott gyermekkorában egy világot? Szerintem mindenki álmodott egy világot. Hát irány Miskolc, a kezdetek kezdete. Mikor Pataki Pataki volt, az Edda még Edda volt, álmodtam egy világot magamnak. Idő.

0: ad nekem.
1: Hát álmodtam egy világot magamnak.
0: Újra átélem örök hangjait.
1: Ha szól az ének.
0: Ha szól az ének.
1: Álmodom egy világot veled.
0: Világ.

0: Dötyi Dil és a Csillagbörtön.
1: Fáztam eleget az utcák kövén,

0: időn belül.
1: Mégis hajt valami hozzád.
0: Mégis hajt valami hozzád.
1: Álmodtam egy világot magamnak. Itt állok a kapuj előtt.
0: Álmod.
1: Adj erőt, hogy be tudjak lépni. Adj hitet a magas falak előtt. A Bitangyó Rádió.com.
0: Adj erőt.

0: hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.
1: Meg bizony.
0: Meg így.
1: De milyen jól megírták?

0: és uraim! Ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán. Egy öröti boldottán.
2: Véletlenek nem léteznek.
0: Hallod, babám?
2: Pedig vannak. Boldogan élnek, míg meg nem halnak.

Ugye volt a több korszak a formációnak egyébként, hiszen volt, mikor Starja volt a csapat énekese. De valamiért mindig megmaradt a csapat a népszerűsége énekesnőtől függetlenül. Nightwish, Ghost Love Score.

Na, megjött a tetteskedem szépen, a Roni és a műsor végére. Hát Ronika, nem győzök téged kiváltani itt a zeneileg legalábbis. Night TV, Semitangi Rádióban. Ghost Love Score. Semitangi Rádióban.

Egyébként a Night Vision, nem tudnátok, egy finn szimfonikus metal együttes. Azon belül is persze a power metal. És heavy metal áll a legközelebb ugye hozzájuk. Night Vision, Vitangi Rádióban. Egyébként a csapatot 96-ban alapították meg, tehát 96, csak alapult a formáció.

Ugye ez még mindig a Night TV feltörés a Amaranth a Bitangi Rádióban. De én persze lassan már búcsúzóra fogom, és persze, hogy szoktam volt mondani, hogy a farkőket felvágtatom. Este van kiki nyugalomba, feketén bowlingot az Eper falombja. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelés, egyben egy kitüntető figyelmét eme néhány kórácskában. Ugye holnap érkezünk majd Pete-tel, ugye én érkezem előbb ugye 18 órától a Maxi Sensation-nel. Hogy ugye Pete követ engem 20 órától a Eurodance Mániával. Ugye azt mondták volna, hogy a jó borból sosem elég, ugye hát belőlem sem. Ugye úgy látszik, hogy a hétfőn is voltam, a mai is, és persze holnap is leszek, tehát ugye a három napból háromszor hallhattok engemet. Tehát ugye azt tartja, mondás, hogy jó bornak nem kell a cégér.

Szóval időpont, ne felejtek, tehát 2027. március. Erre lehet nagyjából készülni. Persze, sok mindentől függ, ugye, hogy tudunk-e majd helyet találni. Esetleg a tavalyi hely megvan-e még, nem tudjuk. Még nem ültünk össze a csajokkal megbeszélni ennek a pontos részleteit. Szóval találkozunk 18 órától. Én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő, és persze egyben kitöltött figyelmét. Munkából, munkába, jacuzziban, jacuzziból. Most csak akkor engedjetek meg, hogy utolsó felvételként érkezzék egy kedves barátom egyik kedves felvétele. Hát kedves kisegér, köszönöm szépen a barátságodat és a rengeteg munkát, amivel támogatod a rádiót. Demeter Balázs. Ezzel búcsúzom.

Meteor Balázs az Afganisztán. Szóval kedves szürke kisegér, neked tőlem köszönöm a barátságodat, és tőleg meg annyi segítséget a rádió részére. Remélem, hogy a barátság megmarad örökre most már, erre a kis időre legalábbis, amíg élünk, és meghalunk. Úgyis uraim, köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő, és egyben kitüntető figyelmét, további szép estét, Dimitri Balázs és az Afganisztán. Sziasztok!

persze, hogy már előre szeretném megköszönni ugye három hölgynek, akkor ugye egy itt van, ugye ő Tika, ugye a másik ugye Maskora és Békat, ugye általában ugye ők állnak mindig ugye a bitangőrjátos találkozók szervezése mögött. Nem ennyi sikeres találkozón vagyunk már túl egyébként, azt hiszem 3-4-en vagyunk már túl, ha ilyen nagy találkozót illetően. De bizony, hogy tavalyi voltam, ugye vitt eddig mindent. Szeretném most ezt megdönteni. Vegyél te is részt benne. Döntsük meg a tavalyi évet. És vissza. Jövőre legyen még jobb.

0: további szép estét.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

0: tangyoradio.com.
1: Nem jó ez. Igazából nem is kéne itt lennünk. De itt vagyunk.

tiszta volt, minden ízés és minden gondolat. A fárasztó hétköznapok súlya alatt

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: hallgatni. Még több zene.

0: Choice.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene!

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you lie. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.
1: The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most exciting season.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Élőműzben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitanglió Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások meg

az ön kedvenceim. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvenceim. A 80-as... Köszönöm.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL, retro válogatás és minden, ami belefér.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.